15. 1, 5. Syttifem. Syv. Fem. Femtito. Fem. To. Førtisyv. Fire. Syv. Sekstitre. Seks. Tre. Åttiåtte. Åtte. Åtte.